A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák.

To je psychologie. Psychologia masy. Národ volí veštine. A ne vodu instalát. Pa nevpäť se národ od vodu instalát. Šta prima celý? Celý voda, voda. To je jo. Komplet opreva je plus koni. Plus Mercedes by zela šla.